használó valószínűleg sokkal könnyebben szót ért egymással, mint a francia és a lengyel nyelv egy-egy beszélője, mert a jelnyelvekben használt kézmozdulatok és arckifejezések között jóval több a hasonlóság, mint a beszélt nyelvek szavai között. Bár univerzális jelnyelv nem létezik, az idők során sokat fejlődött a közérthető jelnyelv koncepciója, különösen a Siketek Világszövetségének 1951-es létrejötte óta. A nemzetközi jelnyelv egy olyan kommunikációs rendszer, amelyet nemzetközi környezetben, például konferenciákon és találkozókon használnak. Ám nem egy teljesen szabványosított vagy formális nyelvről van szó. Sem rögzített nyelvtana, sem rögzített szókincse nincs. Sokkal inkább közös gesztusokra és jelekre épül, illetve nagymértékben támaszkodik a mindenkori kontextusra. A nemzetközileg leginkább felismerhető jeleket alkalmazza, mégis régiónként eltérő lehet. Uniós kontextusban például általában a Nyugat-Európában gyakoribb jeleket használják, míg Ázsia vagy Afrika esetében más változatokkal is találkozhatunk. Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi jelnyelv nem helyettesíti a nemzeti jelnyelveket, és nem rendelkezik ugyanolyan jogi státusszal sem. Ugyanakkor uniós és nemzetközi fórumokon egyre nagyobb az igény a nemzetközi jeltolmácsolás iránt, különösen magas szintű találkozókon és rendezvényeken. Ez is jól mutatja, hogy a siketek és nagyothallók mozgástere Európa szerte egyre bővül, és mindinkább bevonódnak a társadalom életébe. Egyúttal rávilágít arra is, hogy folyamatosan szükség van és lesz inkluzív kommunikációs eszközökre. Mi a helyzet ebből a szempontból az Európai Parlamentben? A parlament gondoskodik arról, hogy a plenáris viták jelnyelven is hozzáférhetők legyenek azon képviselői számára, akik ezt igénylik. 2016-ban a parlament állásfoglalást fogadott el a jelnyelvekről és a hivatásos jelnyelvi tolmácsokról, amelyben megállapította, hogy az uniós országokban jelentősen eltér a jelnyelvi tolmácsolás elérhetősége és minősége. Egyetértett továbbá azzal, hogy valamennyi plenáris ülésén igénybe vehető legyen nemzetközi jeltolmácsolás. Az Európai Parlament a témában egy másik állásfoglalást is elfogadott, mégpedig a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása kapcsán. Ebben a képviselők hangsúlyozták, hogy a fogyatékossággal élők számára a fogyatékosságuk jellege szerinti akadálymentesített formátumok és technológiák, így például jelnyelvi szolgáltatások révén hozzáférést kell biztosítani minden információhoz és kommunikációhoz. Ezért felszólították a bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a vonatkozó uniós jogszabályi követelmények a gyakorlatban is érvényesüljenek. A jelnyelvekről szóló állásfoglalásában a parlament kiemelte a képzett, professzionális jelnyelvi tolmácsok fontosságát, és szorgalmazta, hogy mind a tagállamokban, mind uniós szinten hivatalosan is ismerjék el a nemzeti és regionális jelnyelveket. Végezetül a képviselők arra kérték az uniós országokat, hogy az idegen nyelvekhez hasonlóan mozdítsák elő a jelnyelvek tanulását, és azt építsék be az iskolai tantervekbe. Céljuk, hogy a jelnyelvek népszerűsítésével és széles körű használatával hozzájáruljanak a társadalmi befogadás előmozdításához. szeptemberében a siketeket európai szinten képviselő egyetlen szupranacionális szervezet, a Siketek Európai Uniója, az uniós országok siket szövetségeivel közösen állásfoglalást tett közzé. A Nemzeti Jelnyelvek, mint az EU hivatalos nyelvei című állásfoglalásban a felek szorgalmazzák, hogy a 24 hivatalos beszélt nyelv mellett az unió a 29 nemzeti jelnyelvet is hivatalos nyelvként ismerje el. Azzal érveltek, hogy többnyelvűségi politikájának részeként az EU-nak jogi kötelezettsége tiszteletben tartani a nyelvi és kulturális sokszínűséget, és törekednie kell a nyelvi alapú hátrányos megkülönböztetés felszámolására.